Tilos Rádió Budapest, FM 90,3. És most kezdődik a Down Tempo, mint minden héten. Szombat reggel 7:30-9 Forma C és DST műsora. Ma reggel én, azaz DST fogok zenélni nektek. És itt a nyár, kezdődik a Summerism. Mint 2020 óta már minden nyáron megszokhattátok. Ilyen nyári mixek. Summerism 2026 első rész.

a mai reggelen egy ilyen psytrance lesz. Rogi. És hogy miért? Egy kis programajánló következik. Tilos Rádió Maraton 2026. És a mai napon van a pszichedelikus nap. Öt helyszínen Dürekert, Nagy Terem, Grabanc Operencia, Adam Salmon, Csubi és Oleg, aztán ott kerti színpadon Mikrodúz Émike, Kori Electric, Melyik ég tombol a show, kis teremben Telej, Trans Kepler, Trans Nomád, Gárpó, Szanáti Ferenc, Peter Bernard, Back to Back Lee, Blaise and Peter Speed, de lesz Czöxpon is, Tilok Szabad Egyetemmel, Dorma Beats, Flying Elephant, Súlyom, Seldon, Forma C, Katamil, Naska, kerti DJ-ben pedig Papa, Jane Lissa, Toge, Soma, Green Cosmos, UV Project, Tilos Kalaván, Studio Broadcast és Tilos Bogrács, szóval Tilos Rádió Maraton, pszichedelikus nap, pont ma, pont a Dürerkertben. Gyertek ki! Egy kis programajánlót hallottatok. Ez itt a Down Tempo DST-vel. Egészen 9-ig, és ha tetszik a műsor vége után megtaláljátok majd a tracklistát és az archívot a Tilos Rádió weboldalán. És mint mindig ajánlom figyelmetekbe Instán is, meg Facen is a műsornak a fanpage-ét. Facebookon is facebook.com/dst.tilos.downtempo. De Instán is ugyanezen a címen megtaláljátok, dst.tilos.downtempo. Kövessétek be mindkettőt a legfrissebb hírekért. Tracklista archív ott is. De ott van természetesen a Tilos Rádiónak az Instája, a Face-a, a weboldala. Számtalan lehetőség, kommenteljetek, lájkoljatok. Esetleg küldhettek még üzenetet is. Higgyétek el, tök fantasztikus volna. Most pedig tartsatok velem egy progresszív psytrance section itt 9-ig. DST-vel, Summer is Windul. Hát akkor hallgassátok. Jó lesz, higgyétek el.

Fülös Rádió, Budapest, FM 90.3, és a Down Tempót halljátok. Format C és DST műsora, mint minden héten szombat reggel 8-tól 9-ig. Ma reggel én, azaz DST játszottam nektek, ez az utolsó zeném a mai reggeli Down Tempóban. És egy programajánló következik. Tilos Rádió Maraton 2026 Dürer kert. A nagy teremben Grabanc, Operencia, Adam Salmon, Csubi és Oleg, kerti színpadon Microdose Mike, Korai Electric, melyikék Tombola Show, kis teremben Delej, Trans Kepler, Trans Nomad, Karpó Back to Back, Ferenc Anati, aztán Péter Bernard Back to Back, Lee, Blaz és Back to Back és Peter Schmidt. Bocs, tehát Blaz és Peter Schmidt. Szöxpon, Tilos Szabad Egyetem, Súlyom, Dharma Beats and Flying Elephant, Seldon, és ott lesz Format C is, Katamil, Naska, a kerti DJ-k pedig Papa, Jane, Lissa, Toge, Soma, Green Cosmos Live, UV Project, és lesz Tilos Karaván Studio Broadcast, Tilos Bogrács, tehát Dürer kert, Tilos Maraton 2026, programajánlót hallottatok. És ez itt az utolsó zene mai reggeli Down Tempóban. És még mindig ajánlom figyelmetekbe Facebookon is, meg Instán is az oldalakat, facebook.com/dst.tilos.downtempo, kövessétek be, lájkoljatok, kommenteljetek, osszátok meg a tartalmakat, az archívot, küldhettek üzenetet is, bármi. Ugyanúgy Instán is dst.tilos.downtempo a hashtag, vagy ott van a Tilos Rádiónak az oldalai, weboldal, Facebook, Insta, stb. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, ez egy progresszív Psytrance section volt itt. Ez volt az első Summerism 2026. Két hét múlva jön a következő itt a nyár. Tartsatok velem akkor, és köszönöm a reggeli figyelmet, mindenkinek egy szép napot, sziasztok!

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió japán zenei műsora, és továbbra is konzervadás, viszont mára így, hogy elkezdődött egy maraton, egy egészen különleges adással készültem, most fog ugyanis először lemenni a rádióban az a DJ set, amit tavalyi maraton eklektik napján élőben toltam, kora este, kint a kertben. Ha valaki ott volt, akkor emlékszik, hogy eléggé komoly csapatás volt végig. Szóval ez megy most le, másfél órában, este pedig menjetek majd ki a Dürerbe maratonozni ti is.
1: You believe there are such things as flying saucers, Colonel?
2: Yes, sir.
3: Year of the city, 2274.
4: Karera wa, doko kara, yeti, kitano.

0: Sziasztok, ez volt a japán zenei műsor, konzerves, de maratonos különkiadása a tavalyi Tilos Maraton Eklektik napján, kora este a kertben lenyomott DJ szettel. Este menjetek ti is ki a maratonra, és szerdára már én is hazaérek a japán tripből, ami miatt most így konzervadás volt pár hétig, szóval onnantól kezdve, majd kintali Dürerben. Addig is sziasztok!
1: Sziasztok, kedves tilos hallgatók! A most következő műsor egy korábbi adás ismétlése lesz. Figyeljetek!

0: Szervuszok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ma 2023. december 9-e van, ez itt a Szép Kilátófogadó, Ránki Júlia vagyok, és a Szép Kilátófogadóban Kenyeres István ül velem szemben, doktor Kenyeres István, aki egy nagyon komoly történész levéltáros, funkcióját tekintve a Budapest Főváros Levéltár főigazgatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Biciklivel jött.
1: Igen.
0: Hát azért nem tudom, egy levéltárosról. Hát nekem valószínűleg előítéltem annak, amiket ebben a műsorban mindet el kell oszlatni. A levéltárral kapcsolatban félelmeket és ilyen berögzültségeket, hogy poros papírok. Bár tudom, mert láttam, hogy az internet világa az a levéltár világa is. De például az, hogy a főigazgató levéltáros biciklizik ilyen időben, ez nekem egy nagyon kellemes meglepetés, úgyhogy szuper. Mióta biciklizik?
1: Hát jó pár éve. Legalább 10 éve általában. Tudok, mindig mindenhova biciklivel megyek, de egyébként a levéltár az egy kerékpáros munkahely, tehát kaptunk meg egy ilyen kitüntetést is, tehát nem fogom mindenki alakítva, nagyon sok munkatársam jár. Kerékpárra van a költözők, zuhanyzók, tehát
0: szuper,
1: hogy ki tudják kötni a kerékpárt.
0: 2004-ben adták át, akkor ez már ennyire benne volt a levegőben?
1: Nem, de úgy van kialakítva az épület, hogy minden további nélkül ezt meg tudtuk csinálni. Úgyhogy a kollégáimnak egy meghatározott része, legalább 20-30 ember szintén, ahogy én nézem a kerékpárra, mert mondjuk, hogy télen nem biztos, nem
0: feltétlenül. Hát én azért mondtam be a dátumot decemberben, hogy ilyenkor ráadásul ugye frissen, nem, kétnapos hó kerülgetésével. Milyenek a bicikliutak?
1: Hát a kerékpárutak nem túl jók, úgyhogy az utak le vannak takarítva.
0: De a tehát a kijelölt kerékpárútra nem fér rá a hókotró például?
1: Hát azok, amik egy külön épített kerékpárutak, vagy amik le vannak karózva, igen, hát azok nem volt túl jó tegnap tekerni.
0: Már is van egy hallgatónk. Vegye föl a fejhallgatót, legyen ilyen kedves. Na hát, hello hallgató, adásban vagy.
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok, a Neces vagyok.
0: Szia, Neces.
2: Sziasztok. Én szeretném nektek fölidézni azt, amit itt a levéltárban az én fejemben benne van, az lehet?
0: Persze.
2: Na, tehát én úgy képzelem, hogy fönt van a budai várba.
0: Ez a budapesti levéltár, nem az országos.
2: Jó, oké, bocsánat.
0: Nem baj.
2: Most a levéltár, tehát
0: igen. Általában, aha.
2: Igen, a levéltár, tehát fönt van a budai várba, és bemegyek, és egy olyan területet látok, mintha könyvtárban lennék, aztán kikérek mondjuk egy cikkről valamilyen kis anyagot, hogy milyen formátumban van nektek, meg mit tudom én, mágneslemezen, vagy kinyomtatva, vagy valahogy fehér kesztyűt kapok, amikor hozzám kerül egy régi, mit tudom én, magyar nemzet, vagy magyar hírlap, vagy mit tudom, szabad nép, és akkor szépen is lélegzett visszafolytva, maszkba olvasom, és örülök magamnak.
0: Jó, akkor az összes kérdést hallottuk.
1: Igen,
0: választ is fogsz kapni rá, jó?
2: Igenis, hogy próbáljatok meg engem egy picit eltéríteni ebből, jó?
0: Maradj velünk így a rádiód mellett, remélem rádión hallgatod, és mindenki fog derülni. Köszi,
2: sziasztok!
0: Most ebből a lélegzet visszafolytva az nálam is működne egy ilyen helyzetben, de hát tudjuk, amit hát, tudunk. Mindenek előtt az, hogy a budapesti levéltár a Teve utcában
1: így
0: van.
1: Így van, tehát mi teljesen máshol vagyunk, ez az Árpád hídnál van a rendőrpalota, meg a Honvéd kórház, tehát mi egy ilyen modern negyed kellős közepén állunk, egy modern épület. A várban az országos levéltárban, aminek egy nagyon szép ilyen, most egyébként ebben az évben van a 100 éves évforduló, hogy átadták azt az épületet, az egy levéltári palotának épül, de meg egy 100 évvel előtti gondolkodásmód mentén, de azt a, örülök ezeknek a feltett kérdéseknek, mert nálunk újságok nincsenek, tehát a levéltári anyag az teljesen más természetű, tehát ugye a különféle hivatalok, iratok, családok, szervezetek, pártok, stb. Iratai, eredeti dokumentumai vannak, hogy a levéltár anyagnak az a jellegzetessége szemben a könyvtárival, hogy egyedi, tehát bármelyik levéltárba megyünk, az az irat, ami ott van, az csak ott van, szemben a könyvtári dolgokkal.
0: Tehát ami a budapestiben van, az az országosban nincs?
1: Nincs. Hát így is van felépítve a levéltári rendszer, de a levéltári anyagoknak, a dokumentumoknak ez is a mai rendszere is, tehát tulajdonképpen mindenből úgymond egy példány készül, vagy egy olyan példány, ami utána a levéltárba kerül, hogy mondjuk így, hogy nem szoktuk megmondani, hogy meddig kell megőrizni, az a kifejezés, hogy időkorlát nélkül kell megőrizni, ez a mi feladat. tartunk, tehát mi csak olyan dolgokat őrzünk, olyan iratokat, dokumentumokat, ez egyébként lehet elektronikus formátumon, utóbbi időben bőven bekerült, egyébként hangszalagok is vannak, filmfelvételek is, de ezek olyan jellegűek, amik mind a különféle hivatalok révén keletkeztek, vagy a magániratok körébe tartozik.
0: Jó, és tehát akkor a netes, ha újságot szeretne olvasni, régi újságokat maszkban és kesztyűben, akkor könyvtárba kell mennie. Mondjuk régen az országgyűlés ilyen volt, azban már nyilvánosan így nem látogatható, de mondjuk a Széchenyibe elmegy, akkor ez a maszkban kesztyűben régi újságot, nem tudom.
1: Illetve azért azt mondjam hozzá, amennyire én tudom, a parlamenti könyvtár is most már rendesen látogatható, az OSZK-n is, de a régi újságok kellenek. Hát szerintem már viszonylag régóta. Azért, mert jártam, hogy csak tudom. És nagyon szépen megcsinálták, mert régen így le volt záró, hogy emlékszik rá. De hogy ugye le voltak, tehát most meg megnyitották, hogy ki lehet látni a Dunára, szerintem egyébként tök jó helyen van. Be lehet menni, némi macera, ugye, mert hogy úgy kell bemenni, mint hogyha a parlamentbe megy be, bárki bármilyen ügyben, hogy akkor átvizsgálás, meg stb. Be lehet menni, meg az OSZK-ba is. De ugye, hogy mennyire változik a világ, és ezt most a hallgatónak mondom, vagy a hallgatóknak, hogy az, hogy a régi Szabad Népet, vagy Népszavát, vagy bármit akarunk olvasni, nem kell bemenni semmilyen könyvtárba, nem ott van a Visszak Sándoréknak az ADT-je, és ők mindent megcsináltak mindenki helyett, idézőjelben.
0: Akkor oldjuk fel a rövidítéseket.
1: Ez az Arcanumnak van egy ilyen szolgáltatása, ez a neve, hogy ADT, az Arcanum Digitális Tudománytár, ami gyakorlatilag az összes magyarországi napilap, folyóirat, tudományos folyóirat, de már nem csak ezek, hanem határon túliak is, nem csak magyar nyelvűek, nem csak magyar nyelvűek, most például iszonyú mennyiségű román nyelvű napilap is felkerült ebbe a rendszerbe. Ez egyébként minden könyvtárba szabadon hozzá lehet férni, egyébként fizetős szolgáltatás, de nyilván egy magáncég, amikor dolgozik, akkor ugye nem ingyen dolgozik, de a könyvtárokban ingyenesen rendelkezésre áll, úgyhogy nem kell kikérni semmit, de ez nem a levéltárok világa.
0: De akkor most menjünk a levéltárba, és menjünk a budapesti levéltárba, remélem, hogy a Netszes megértette, hogy sok mindent kérdezett, de ezek különböző intézmények, ahol ezek az élmények felkerültek, vagy adottak számára. Mondjuk első körben otthon is maradhat akár, és a neten meg próbálgathatja, de akkor sem maszk, se kesztyű nem kell, de lehet nyugodtan otthon is. De én visszatérnék, akkor személyesen itt a bicikliutak takarítása után azért van egy-két szakmai személyes kérdésem is, hogy elnézve az életrajzát, az az embernek a benyomás, vagy nekem az a benyomás, hogy maga levéltárosnak született. Van ilyen?
1: Hát lehet, nem tudom. Arra emlékszem, hogy én itt a 8. keretben jártam általános iskolába, és akkor a 8. akkor volt ballagás 8. és akkor nekem azt írta fel az akkori tanárom, hogy hát én legyek nagy történész professzor. Ugye nyilván nagy én sem tudtam, hogy mi a levéltár, professzor. Meg én sem tudtam, hogy nyilván, és ezen jót derültem, hogy valaki 14 évesen nekem felírt, és akkor még nem is tudtam, hogy mivel akarok foglalkozni.
0: De akkor még ez a történet. Nem iránti érdeklődés.
1: Hát
0: nem
1: nyilván, hát nem a történelmi iránti érdeklődés nyilván megvolt, hogy mi lesz az ember, hogy most tanár lesz, vagy kutató, az ugye nem dől még el szerintem 14 évesen. Az, hogy kiből lesz a levéltáros, ez egy jó kérdés, mert én is az egyetemen találkoztam egyáltalán, hogy van ilyen szak, föl lehet venni. Kicsit olyannak tűnt, mint a történelem, mondtam, teljesen jó, mert akkor csomó mindent pluszban megtanul az ember.
0: És akart latinul olvasni, tanulni?
1: Igen. Hát ugye azért, aki levéltár szakot végzett régen, az nagyon profitör. Történész lett, minket megtanítottak latinul, nem csak latinul, hanem okleveleket olvasni, középkori oklevelet, korai iratokat, német nyelvű iratokat olvasni, és egyik legnehezebb stúdiumunk a régi magyar nyelvű iratok olvasás, mert hiába tudunk magyarul, de elég nehéz paragráfiai feladat, és számon olyan úgynevezett segédtudományot tanítottak meg, ami a pecséttan, címertantól kezdve az időtanig, ami
0: ezeket
1: kell egy történésznek.
0: Bocsánat, hogy a szavába vágtam, csak megragadtam figyelmet, ez a régi magyar olvasás, hogy ezeket milyen formában olvasták a 90-es években?
1: Hát egyrészt, tehát akik képzik a levéltárosokat, az a bölcsészkarban egy történelmi segédtudományi tanszék, én is tanítok ott, nagyon büszkék vagyunk, ez a legrégibb tanszék a bölcsészkarban, a 18. századtól működik. Régen volt egy oklevél gyűjteménye, eredeti oklevél. Igen, hát ez most már az egyetemi levéltárban van. Amikor mi dolgoztunk, vagy tanultunk a 90-es évek közepén, akkor ilyen fotómásodatokat kaptunk, tehát föl volt készítve rá a tanszék,
0: Xerox, utána
1: meg fény. Ez még ilyen régi, akár ilyen 30-as évek. Beli ilyen fotó
0: igazi
1: másolat.
0: Fotó.
1: Illetve volt akkor egy ilyen eljárás, amivel olyasmi, mint a Xerox, tehát nem egészen fotóminőségű, de erre fel volt készülve a tanszék, tehát ha jöntünk órára, akkor 15 példányban mindig mindenből ott volt. Úgyhogy
0: jó, szóval semmi kesztyű, semmi...
1: Nem, ez a kesztyű is jó kérdés, mert vannak olyan levéltárak valóban, ahol úgymond a régi dokumentumokat csak kesztyűbe engedik nézni, tehát megfogni. A maszk az szerintem az a Covid-dal jött be.
0: Meg a ilyen, por.
1: Így van, tehát hogyha valaki akar fölvenni maszkot, akkor vegyen fel, mert az iratok porosak. Van van néhány olyan külföldi levéltár nálunk, én úgy tudom, hogy igazából senki nem vezette be, hogy kötelező kesztyűvel megfogni az iratokat. Tudnék, a nagyon régi iratokat, mondjuk a középkori iratokat tényleg kesztyűbe lehet megfogni, de azokat meg nem adjuk oda eredetibe. Uh-huh. Tehát ha mégis valaki valamilyen okból tanulmányozhat a levéltárkutató termében mondjuk egy középkori oklevelet, akkor igen, elő van írva neki a kesztyű, de azt mi adjuk. Tehát ezt a nem kell hozni. Is. Igen, igen, hát ez egy speciális ilyen célnak.
0: Na, és az mikor volt, amikor életében először olyasmi került a szem elé, vagy a kezében, amikor azt mondta, levéltáros akarok lenni?
1: Hát,
0: mi volt az a dolog?
1: Hát igazából ez mondom, az elején eldőlt, mert engem nagyon érdekelt minden, amit ott tanítottak a levéltár szakon, de igazából, ahogy én bekerültem a levéltárba, az egy ilyen véletlen volt, mert egyetemista koromban is már sok mindennel foglalkoztunk, és csináltuk egy folyóiratot, ez volt a FONSZ forráskutatás és történelmi segédtudományi folyóirat, most a 30. év folyamánál tart, de ilyen másodéves egyetemistaként alapítottuk, és akkor valaki mondta nekünk, hogy na hát a fővárosi levéltárnak nagyon nagyszerű igazgató, úgy hívják, hogy Varga László, ő szereti ilyeneket támogatni, és akkor bekopogtunk hozzá, és már első meglepetés az volt, hogy szóba állt velünk, a második azt mondta, hogy elmondtuk 5 mondatot, hogy mit akarunk, az neki nagyon tetszett, hogy csak 5 mondatba adtuk elő, azt mondta, hogy akkor ő ad rá a támogatást, akkor mentünk ki, és akkor mondta, hogy na várjanak, mert ketten mentünk be egy kollégámmal, hogy neki kell most azonnal két munkatárs, mert valaki elmegy esre, és akkor mi lenne egyetem mellett dolgoznánk. Tehát nyilván ez volt az a pillanat, amikor bekerültem a fővárosi levéltárba.
0: Hányban járunk? 90?
1: 1994-ben. Úgyhogy
0: de már felszabadulás 30... után vagyunk.
1: Persze,
0: már én ezt 90... hívom felszabadulásnak, tehát, ami 89-ben.
1: Igen. 90-ben azért mindenhol rendszerváltás volt a levéltárakban, különösen az nagyon zárt világ volt, 90 után azért nyitottabb lett.
0: Hát ez a Varga László egy legendás alakja volt egyébként ennek a bizonyos rendszerváltó nyilvánosságnak.
1: Így van, ő nagy nyilvánosságpárti volt, és tulajdonképpen ő nagyon át is alakította a fővárosi levéltárat a gondolkodásmódban, működésben, és a 90-től 99-ig vezette a főváros levéltárát. Hát először ő bízott meg engem például osztályvezetéssel, tehát mint nagyon fiatal ember, tehát ő nagyon, nagyon támogatta a fiatalokat. És nyilván itt dölt el a sorsom, hogy én levéltáros leszek, és amikor bementem az első munkanapon, egyébként akkor 19. századi közjegyzői iratokat nyomtak a kezembe, hogy ezt kell rendezni, de aztán rájöttem, én középkorral akartam foglalkozni, utána korából doktoráltam, hogy ez is egy hihetetlen izgalmas világ, és a legtöbb embert értető okokból inkább érdekli a 19. század végétől a magyar történelem, meg a 20. század. Nyelvi okai is vannak, ugye itt már a források magyarul vannak, de ez az, amit igazán a család történetek révén, ugye közelebbnek érzik magukat. Igen. Hát 3-4 generációra még vissza tudunk tekinteni a családi legendárium révén, tehát ez az az időszak, amíg visszalátunk, tehát ez az a korszak, ami leginkább kutatott mindenhol. Úgyhogy én nem vagyok olyan szempontban, hogy valaminek a hívő, hogy engem csak a korabikor érdekel, vagy csak a 20. század, hanem tudunk évszázadokba, a levéltáros mindig tud évszázadokba gondolkodni.
0: Jaj, de jó probléma. Neki. Hát ezt nagyon irigylem, ezt a tárlatos gondolkodást, de előrefele is tud? Vagy az a jövőkutatónak kell lenni? Van magának egy névrokona egyébként, aki biológiai doktor.
1: Igen, időként össze is kevernek
0: csodálatos őket.
1: Csodálatos kaptam tőle egy levelet, egyezés. Hogy nem érti, hogy miért kap sok levéltári tárgyú levelet, de most már tudja.
0: Tehát ő a jövővel is foglalkozik.
1: Igen. Hát így nem tudunk a jövőbe látni, tehát értető okokból, szóval a bölcsészek azok általában óvatosak is ezen a téren, de azt tudjuk, hogy ha elkezdünk munkafolyamatokat, mi nem azt gondoljuk sokszor, hogy az 1-2 éven belül fog igazából nem hogy befejeződni, hanem hasznosulni, vagy hosszú távon, meg milyen módon fog hasznosulni. Ott akár évek, évtizedek is szerepelnek a terveinkben, és akkor mondok egy teljesen meglepő példát, amit én is utólag raktam össze, hogy ugye a fővárosi levéltárnak van egy ilyen nagyszerű ilyen internetes megoldás, ez a Budapest időgép, amiről itt is már szó volt a rádióban, és akkor megkérdezték egyszerűen a kollégákat, meg engem is, hogy jó, de hát mikortól csináljuk az időgépet, akkor hosszas gondolkodás után én mondtam egy dátumot, hogy 1975. Mert hogy akkor kezdték el a levéltár akkori kollégái azokat a topográfiai mutató készítését, aminek az volt a lényege, hogy be kell tudni azonosítani, hogy melyik utca, melyik házszám, melyik telek, mondjuk 1790-ben hogy hívták. Tehát, hogy találok az iratokban, mert abban egészen biztosan nem találok József körút 36-ot, már József körút se létezett, és annélkül nem tudom megtalálni azokat az iratokat, amik azokra az épületekre vonatkoznak, hogyha nem tudom, hogy akkor azt mondjuk 1699-ben, akkor itt Zeigerben, a telekmutatóban, hogy nevezték. Ezt akkori kollégák tudták, de ezt nem csinálják meg a 70-es évek közepétől folyamatosan a 2000-es évek elejéig, akkor nem tudunk mire építeni időgépet. Tehát ők tudtak egy problémáról, elkezdték megoldani, amit mi egy teljesen más konstrukcióban, más kontextusban tudtuk hasznosítani, és egyébként ez a titka, hogy mi messze előrébb járunk egy csomó európai városnál az időgép építésben, mert egymásra épülő folyamatos munkák voltak, aminek az elején nem tudtuk, hogy mi lesz a vége. A digitalizációval ugyanígy voltunk, mi 98-tól digitalizáltunk nagy formátumú budapesti térképeket. De ezt egyszerűen csak azért csináltuk, mert hogy nagyok voltak, meg nehezek, hogy nem lehetett kivinni a kutatóterembe. Van olyan budapest térképünk, ami 500, sőt valami 1000 szelvényből áll, tehát nem lehet összerakni, lehet értelmesen használni. Hogyha majd bedigitalizáljuk, akkor majd egyszerű lesz a használata. De ezeket most már jó, referáljuk, vektorizáljuk, mindenki
0: nem
1: tudja használni.
0: Neked, tehát, meg kell kérdezni, hogy magyarul mit jelent.
1: Igen, most már ugye így átalakult a levéltári szakma is, tehát minket régen oklevélolvasásra tanítottak, én tanítok a levéltár szakos képzésen, most meg XML tanítunk és információtudomány.
0: XML, tehát, az hát egy internetes forma.
1: Igen, ez egy adatcsere forma, tehát hogy ezt is kell tudni, tehát hogy ennyit változott ez az egész szakma.
0: Jó, most ha már itt tartunk, ugorjunk egy nagyot. Igazából azt akartam megkérdezni, hogy maga az 17.-16. századi dolgokban is járatos, mert ha jól látom, akkor a PhD-je az arról szól, hogy van az, hogy valaki, aki a fővárosi levéltárat igazgatja, az a Mohácsi Vészben érdekelt, hát arra nem fog a fővárosi levéltárban adatot találni, de fog, mert hogy abban a korszakban, miben került egy pint bor, azt meg lehet találni, ezt elolvastam, hogy ez így van. Úgyhogy ezt nem kell elmesélni, de azt meg meséljen, legyen szíves. Hogyha megsérül egy fájl, vagy kihúzzák a konnektorból a falból a konnektort, akkor mi van ezzel a sok internetes és digitalizált anyaggal? Igen, tehát ugye a papír bizonyult az emberiség történetében, a kőtábla törékeny, kutyabőrből nincs elég kutya, vagy nem illik, meg egyébként problémák vannak vele. Mi volt még? Papírus tekercsek kezdődtek, hát lett a papír, igen, és még mindig a papír a legbiztonságosabb. Hát sem a magnószalag, sem a kazetta, sem a CD, DVD, CD-ROM, mi minden volt már, floppy lemez, pendrive, a Misi pendrive-on hozza a zenét, biztos, ami biztos, mert hát, ha nincs internet, jó, még a pendrive az megy, az egy szinte analóg
1: készülék. De floppy lemezeket már nem sokan tudják, hogy micsoda.
0: Na most tehát, akkor mondja meg nekem, legyen szíves, hogyha megsérül egy fájl, akkor mi van?
1: Tehát ezzel pont egyébként a legkritikusabb dologra tapintott rá ezzel a kérdéssel. Egyébként a levéltáraknak a létező elsődleges, legfontosabb feladata, hogy minden ilyen, ami fontos, tehát a jövő nemzedéknek kellhet mondjuk történeti kutatáshoz, egyáltalán az, hogy ugye mi emlékezetintézménynek mondjuk magunkat, tehát hogy egyéni társadalmi emlékezetet megőrizzük, ezek mind fontosak, tehát egyediek, ráadásul, mint hogy utaltam rá, ugye egy könyvtári könyvnek, vagy egy újságnak az a természet, hogy több példányba adták ki, tehát több helyen is előfordulhat. Itt ez ki van zárva gyakorlatilag. Tehát nekünk ez az elsődleges feladatunk. Most, ha nézzük, hogy az emberiség mire írt valóban a kőtábláktól kezdve, vagy a most az elektronikus iratokig, ami kiderült, egyébként a létező legjobb anyag, még mindig szerintem a pergamen, amit mondanak a kutya bőrbe, de az nem kutyából volt, az lyuk és birka bőr volt. Mert az bőr, ugye a bőrt azt tudjuk, hogy a sokáig el van. Utána jött a papír, de nem mindegy, hogy milyen papír. Tehát amit mondjuk a középkor végén csináltak, vagy a 16. században, ami rongy alapú papír volt, hogy ezt a kínaiak találták ki, az nagyon-nagyon tartós. Tehát, hogyha
0: pénz is egy időben olyan
1: volt. Igen, tehát ha nem penészes pincébe tároljuk, meg nem olyan páratartalmon, annak az égvilágon semmi baja nem lesz, de már mondjuk a 19. század végén gyártottak olyan papírokat, meg a 1940-es, 50-es években az elsőnek az oka egy technológiai probléma volt, a másodiknak pedig a háborús hiánygazdaság, amit szerintem mindenki találkozott, az amikor sárgulnak a papírok, ugye régi és könyvek, törik. Meg törik, meg az újságok, ugye? Tehát az újságokat nagyon sokáig egyébként rossz papírokra nyomták, a napilapokat.
0: Ennek de hát ki gondolta, hogy el kell rakni senki?
1: Hát igen, az újságoknál ez természetes volt, mert nem gondol, az egy napra szemetes tervezték, de mondjuk a könyveknél azért nem befektetett,
0: hogy gondoltak. Hát az olcsókönyvtári könyvek,
1: és
0: már
1: minket zavar, leginkább egy problémát okoz, hogy ugyanezeket a papírokat használták a közigazgatásban, a bíróságokon, a hivatalokban, amikor ez a probléma fennállt. Ezt úgy hívják, hogy na magas facsiszolatú papírok, nagyon savas papírok, ezek önmaguktól lebomlanak. Tehát amikor engem kérdeznek, hogy miért aggódunk leginkább, akkor én előbb aggódom ezekért a papírokért. Mondok egy példát, hogy a fővárosi levéltár őrzi a háborús főbűnösök pereit, és közte ott van a Szálasi Ferencnek a peranyaga, ami nem kevés, mert ilyen 15-16 doboznyi iratanyag, amiben számos ilyen alapú papír van, és például ott vannak köztük mondjuk a Szálasi féle börtönfeljegyzések, amit így ilyen nagyon rossz minőségű, ilyen füzetre csinált a Szálasi ceruzával, ezek ma már olvashatatlanok. Tehát ha a levéltár ezt nem mikrofilmezte volna, mert a mikrofilmezés volt a 90-es években egy ilyen állományvédelmi, de a mikrofilm is, mindjárt arról beszélek egy mondatot, ha nem mikrofilmeztük volna le, akkor ez már eltűnt volna. Tehát ez ennyire érzékletesen mutatja a problémát. Tehát mi ezeket, tehát amikor mi elkezdtünk például nagyon nagy tömegben mikrofilmezni a levéltárban a 70-es évektől, vagy az én idő alatt a 90-es évektől, akkor inkább mikrofilmeztük az 1940-es, 50-es évek iratait.
0: Mert tudták, hogy milyen minőségű a papír.
1: Így van, és a mikrofilm, arról ugye ezt pont kihagytuk, ez egy nagyon speciális dolog, aki látott, de nem nagyon jó. Arra most az a álláspontunk, vagy nekem is az a véleményem, hogy ez egy nagyon jó dolog.
0: Igen, tehát
1: a mikrofilm, hát ugye ezek fekete-fehér mikrofilmek, 35 mm-esek, meg 16-osak. A színes az megint más, a színes nem is használunk, mi meg a levéltárak nem használtak. Ez egy nagyon jó technológia egyébként. Mi még azon levéltárak közé tartozunk, hogy minimálisan mikrofilmezünk. Nem azért akarjuk abba hagyni, mert nem jó technológia, hanem már két dolog van. Egyrészt a nagy filmgyártók abba hagyták a működést, tehát a Kodak, Fujitsu, gondolom ez mindenkinek ismert, majd gyakorlatilag nem gyártana. Ők gyártották ezeket a filmeket, amiket mi használunk. Egy-kettő az olyan mikrofilm kamerák, amivel dolgozunk 30-40 éve, már nem gyártják, és nincs hozzá alkatrész. Tehát ez a magyarázata. Tehát a mikrofilmek, amik az 1950-es években készültek Magyarországon, azok legalábbis a negatív példányok, amiket nem használtak, azok mai napig jó mikrofilmek, arról tudunk digitális másolatot csinálni, használhatók. Abban nem vagyok az egészen biztos, pedig rengeteg pénzt költünk elektronikus archiválásra, hogy amit most csinálunk a digitális állományt, még 70 év múlva ilyen formátumban meg lesz, mint a mikrofilm. Tehát a mikrofilm egy ilyen köztes dolog volt, ami egy nagyon jó működő dolog volt. Egyébként van egy érdekes technológia, a nyugati levéltárak gazdagabb helyeken használják, ezt nem tudom, sokan tudják-e, hogy az elektronikus állományokat átírják mikrofilmre.
0: Ezt akartam kérdezni, mi nem lehet visszafele
1: dolgozni. De ezt csinálják, plusz archiválási szempontból.
0: Akkor nekik van kamerájuk.
1: Ez nem, ez egy speciális szkenner, ez egy olyan dolog, ami a digitális állományt átteszi mikrofilm, ez nem kell, tehát felvétel nem készül.
0: És hogy fogom megnézni azt a mikrofilmet? Ugyanabban a tekergősben, amiben a mostani digitális.
1: Hát ugye azt mondjuk, hogy a mikrofilm, most furcsa kifejezés fogok mondani, hogy szemmel olvasható irat, mert hogyha előveszünk egy bármilyen mikrofilmet, oda teszünk találunk egy nagyítót, meg egy lámpát, akkor látjuk. Tehát ez nem olyan, mint egy elektronikus fájl, hogyha egy bit megsérül az egész nagy, nem tudom, akárhány megabájtos fájlból, akkor az nem fog működni. Egy-kettő, ugye az elektronikus állományhoz biztos, hogy mindig képen kell valami olyan informatikai eszköz, amit tudjuk olvasni. Egyébként az egyik legnagyobb probléma az elektronikus iratok kérdésénél pont ez, hogy nem is az, hogy megvan-e a fájl, mert ezt meg tudjuk menteni, hanem el fogjuk tudni olvasni 10-15-20 év múlva.
0: Hát pontosan, én a floppy lemezemet most hát, akkor hova vigyem? Bemegyek a fővárosi levéltárba egy ilyen floppyval, akkor mi van?
1: Készülve két dologra ezeket a régi adatokat.
0: Kicsi nagy, mert volt a korábbi.
1: Igen, de hogy tudok egy pár azonat mondani, a hangfelvételek, hogy a mindenfajta kazetta, ugye az ekkorától, a kicsitől, amit mondjuk tevetettek egy ilyen üzenetrögzítőbe, egészen a normál kazettákig, amin a gyerekkoromban, hogy ezen nőttünk fel, még a mikorosztályunk tudja, de már a gyerekeim most se tudják, hogy ez mi. Meg az én generációm előtt ezek a nagy tekercses, orsós magnós hangszalagok, tehát hogy ilyenek előkerülnek levéltár anyagban, mert vettek fel üléseket például, vagy tárgyalásokat. Nekünk van egy nagyon speciálisan képített ilyen hanganyag digitalizáló eszközrendszerünk, ami az egyik elem egy régi stúdió, ilyen pult. És ezeket át lehetett úgy alakítani, hogy arra olyan szoftvereket tettünk rá, és ugye olyan kapcsolatok lettek, olyan interfészek lettek egyedileg megtervezés képít, hogy gyakorlatilag mi bármilyen ilyen jellegű hangfelvételt be tudunk digitalizálni, a CD lemeztől kezdve egészen eddig a nagy hangszalagokig. A videókat is meg lehet oldani ugyanilyen módon, tehát, hogy
0: már a videó között. Akkor még mindig ott vagyunk a file formátumnál, vagy jövő héten már jön valami más, ami
1: így olvas. Nagyon ez a másik, tehát egyik az, hogy valamilyen standard digitális formátumba el kell tenni ezeket. Utána jön a megőrzés kérdése. Az persze nekünk is vannak iszonyú drága ilyen storage rendszereink, meg mentőrendszereink, meg más külső másolatok.
0: Egy kicsit akardékoskodni itt, hogy egy mentés, nem mentés.
1: Így van. Tehát ezt akartam mondani éppen, hogy például a storage-unk is úgy működik, hogy van több mentése házon belül, vannak kiírt, ezek mágnes szalagok, tehát az informatikában is ilyen nagy, de azok nagyon speciál mágnes kazettákat használnak.
0: Nagy termek kellene hozzá, nagy
1: súlya. ezek most már egész kicsi helyen elférnek a korábbiakhoz képest, és mi például azt csináljuk, hogy ezeket a külső mentéseket átvisszük máshol, mondjuk az országos levéltárba, tehát hogy legyen egy ilyen visszaállítási rendszer, és ráadásul Magyarországon valóban van egy elektronikus archiválási rendszer, ami egy központi rendszer, ezen rajta van az országos levéltár, illetve a Magyar Nemzeti Levéltár, megyei levéltárok, meg a fővárosi levéltár, és ezt egy központi állami szolgáltató látja el, és van egy központi archívum is, ahol pluszban még ezeket le lehet tárolni, aminek okay. szintén megvannak a mentései, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen elektronikus állományban na, legalább 4 vagy 5 másolatnak kellene különböző helyen. Én azért nem, mert hogy ezek nagyon drága technológiák,
0: jó, hát,
1: és ennek
0: valamiért.
1: A fenntartási üzemeltetése hihetetlen költségek.
0: Hallgasson ide, azért a nemzeti emlékezet, mint olyan, az nem lehet spórolni. Tehát mondjuk van egy probléma, hogy 100 év múlva ki fog emlékezni arra, hogy az micsoda? Hát, ezt hogy kell megoldani?
1: Igen, ez a levéltáraknak egyik fő feladata, mert mi nem csak tároljuk ezeket az információkat, hanem úgynevezett segédleteket, adatokat, adatbázisokat építünk hozzá. Ez a kulcs, hogy amit valaki keres, megtaláljon. Ezeket folyamatosan csináljuk, függetlenül attól, hogy ez papíralapú dokumentum, vagy elektronikus dokumentum. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy maga az az adat, amit keres valaki, az ebből a szempontból nem fontos, hogy az papíron van, mikrofilmen van, digitális állomány, hogy megkapja azt a kulcsot. Tehát ezért mi vagyunk a felelősek, hogy ilyen adatbázisokat, úgynevezett segédleteket csináljuk. Ezeket mi folyamatosan karbantartjuk, nekünk ez a másik fő feladatunk, és ez egy utal biztosíték is arra, hogy ez mind meglegyen. Na most a digitális állományoknál azért ott az a félelem, hogy ha valamit nem nagyon keresnek, nem nagyon kutatnak, tehát mi se nyitjuk meg, hiába van olyan alkalmazásrendszer, hogy követi a formátumokat, tehát hogy mondjuk most a PDF-be tesszük el mondjuk egy csomó dokumentumot, vagy PDF per A, és majd ha jön a PDF per Z, akkor ő jelzi nekünk ez a szoftver, hogy na hát akkor tessék, nem tudom hány millió vagy 100 000-et átkonvertálni, tehát nyugaton így kezelik a problémát. A helyzet az, hogy ez is egy drága dolog. Mi föl vagyunk rá készülve, tehát Magyarország egy kivételes helyzetben van, egy Európai Uniós projekt révén még 2013-ig ez megtörtént, de az derült ki, tehát az volt egy fontos tanulság, hogy nagyon-nagyon sok pénzbe kerül ennek a éves szintű működtetésre, és hogyha az állam nem fogadni rá pénzt, hogy a szoftvereket megújítsuk, vagy a tárolóegységeket megújítsuk, ez az igazi kockázat. Én azt látom, hogy amikor politikusok beszélgetek, hogy azt még értik talán nagy nehezen, hogy mi a levéltár, meg papírok, meg kell annak raknár, akkor építeni kell egy épületet, de amikor azt mondjuk, hogy vannak ezek a storage-ok, ami kisebb-nagyobb dobozok balra-jobbra meg ilyen, hogy ez legalább, hát, ha nem is nagyságrendileg, de nagyon-nagyon súlyos összegekbe kerülnek, ezt úgy nehezen érték meg.
0: És hogyha esetleg a kedves családjukból egy adattal mutatnánk meg nekik, hogy mi történik, ha nem adnak rá pénzt, hogy hova tűnik a család.
1: Hát most azért még rendben vagyunk, tehát azt kell, hogy mondjam, amikor kérdez, hogy a jövőbe gondolkodunk, akkor tehát most nagy biztonsággal állítom, hogy tulajdonképpen mindenünk megvan, meg gondoskodunk
0: meddig
1: róla.
0: Vagyunk rendben.
1: Hát ez jó kérdés.
0: Ez ilyen kicsit követelődzőnek hangzik, de mégis. Hát,
1: amit most látunk, szerintem egy 5-10 évre szerintem ezek a dolgok rendben vannak, de nem, tehát olyan gyorsan fejlődik az informatika, ugye olyan gyors a változás minden területen, hogy...
0: És nem lehet bemérni,
1: mondok egy egyszerű példát, hogy inkább olyanokról kell gondolni, hogy mondjuk van egy szoftverünk, ami kezeli ezeket az állományokat, hogy tudjuk, hogy mihol van, az fut egy szerveren, aminek van egy nem tudom milyen konfigurációja, és egyszerűen az a szerver környezet, az a szoftver környezet megváltozik, akkor nem tudjuk elindítani tehát hogy nem a kulcs kiesik a kezünkből, a raktárnak a kulcsa, és ez a nagy dilemma most, és ugye kérdezhet, hogy mit lehet ezzel csinálni, hát tényleg csak azt lehet csinálni, két dolgot, egyik, hogy minél több másolatunk legyen mindenhol, valamilyen módon, a másik, amit én nagyon szorgalmazok, az internetes közzététel. Hiszen valami kín van az interneten, akkor azt látják, használják, és azon jobban kapunk visszajelzést, hogyha valami nincs meg, vagy nem úgy van. Tehát az egy nagy, bármilyen furcsa, régen bezárkózók voltak a levéltáraknak, hogy ne tegyünk ki semmit az internetre, most majd, hogy nem a fordítottjánál tartunk, tehát amit lehet, azért vannak adatvédelmi aggályok, meg korlátok, amit lehet, igyekszünk kirakni a közönséghez, olyan módon is esetleg, hogy le is lehessen tölteni, itt is mindenfajta szempontok vannak, hogy mit lehet, mit nem.
0: Jó, hát ez egy közös múlt, az végül is nem lehet nem megengedni.
1: Én ezzel abszolút egyetértek.
0: Legfeljebb mondjuk én azt mondom, hogy az én családomnak az adatai ott vannak a levéltárban, megtaláltam, és akkor mondhatom azt, hogy de akkor azt ne tessék letölthetővé tenni. Van ilyen adatvédelmi jogom nekem?
1: Van. Látja, pont egy másik problémával futottunk be.
0: Mert azt szeretném, hogyha abba az irányba vinnénk egy kicsit, hogy egy ilyen hétköznapi internetező, aki nem kutató, mondjuk így, jó? Tehát, hogy ez az emlékezeti intézmény, amelyiknek van egy nagyon erős nyilvánosság eszméje, azt a fejhallgatót azt szeretném kérni, hogy tegye így. köszönöm szépen, hogy ezt a nyilvánosság eszményt közben az adatvédelem, ami egy új fejlemény a levéltárak életében is, egy hétköznapi embernek, mint mondjuk én, vagy a netces, aki az elején telefonált, milyen kereteket biztosít?
1: Igen, hát ugye most azt mondják, hogy nyugaton is így kezelik meg nálunk és a hatóságunkat, és így hívják, hogy információszabadság és adatvédelem. Nem csak nálunk, nemzetközi szinten az egész eltolódott az adatvédelem felé, a korábban hangsúlyos információszabadság rovására.
0: Hát végül is a királyiratok is titkosak voltak, vagy a titkos hát tanácsosok
1: meg ilyenek. Nem merült föl az, hogy bárki megnézze. Voltak levéltárak, de nem nyilvános levéltárak voltak. Tehát amióta nyilvánosak a levéltárak, mondjuk így a 19. század második felétől, ez mindig egy érzékeny dolog volt. Ezt általában jogszabályokkal szabályozták. Most is van a levéltári törvény, megmondja, hogy melyik adat mikortól férhet hozzá, hogy mondjuk egy laikus is értse. Mi a legfontosabb megközelítés az az, hogy minden levéltár anyag csak a 30 évvel a keletkezése után lehet, hogy kutathatóvá váljon. Azért a többség az inkább régebbi dolgokat keres, ott leginkább a személyes adatok kezelése a kérdéses, és gyakorlatilag ma mindent személyes adatnak tekintünk, tehát ha valakinek tudjuk a nevét, születési adatáját, édesanyja nevét, ez már kimeríti azt, hogy már ez egy védett adat.
0: Ott a 30 év
1: ott nem dolgozni? Csak, hogy 30 év, hanem hogy az illető, akiről szó van, annak a halála után. Még 30 évig.
0: Akkor ez olyan, mint a szerzői jog, halála után.
1: Kicsit olyan, még 30 év a halála után, és persze sok esetben nem tudjuk, a legtöbb iratnak az a természet, hogy valakinek az ügye. Most leszámítva a hagyatéki eljárásokat, amikor tudjuk, igen. Hogy hát nem csak az, hogy a hagyatéki eljárás, az világos, hogy az illető meghalt, meg tudjuk a dátumát, de még egy végrendeletnél sem tudjuk, hogy mikor halt meg, ha csak rá nem vezették a kihirdetés dátumát. A legtöbb iratnál, mondjuk legyen ez egy bírósági irat, ahol ez érzékeny dolog, vagy egy egészségügyi irat, egy kórházirat, ott a születési adatot tudjuk. Úgyhogy úgy szoktunk eljárni, hogy van jogunk megkérdezni a BM adat nyilvántartóját, hogyha megadjuk az adatokat, ő mondja meg nekünk, hogy XY, akinek az iratát akarják kutatni, az éle még, vagy ha nem, akkor mikor halt meg. Elég jó arányban meg tudják mondani, hogyha Magyarország állampolgáról van szó. Egyébként, ha ezeket nem tudjuk, akkor azt szoktuk mondani, hogy majd, hogy nem a keletkezéstől számított 90 évig, mert nem szívesen adjuk oda, vagy 60 évig, tehát már attól függ, hogy miről van. Hát arról van szó, hogy nem azt, hogy nem szívesen, hanem...
0: Ez egy laza kategória.
1: Nem. Hát, hogyha meg tudja mondani a BM, hogy az illető meghalt 30 év, akkor minden tovább mindenki oda tudjuk adni, ha nem, akkor nekünk kell vállalni a felelősséget, hogy úgy adni oda az iratot, hogy az illetőnek már legalább 30 éve halottnak kell lenni.
0: Mi meg csak a
1: születési dátumát tudjuk, és akkor mondjuk egy egyszerű példát, hogy ugye a törvény alapján régen úgy gondolták, mert volt egy ilyen, hogyha ezek az adatok nem ismertek, akkor születés után 90 év után ezek már kutathatók. De ezt 1995-ben hozták, és most már anyakönyvi iratoknál ez 100 év mondjuk. Ugye ott az a cél, hogy ne legyen idézőjelben, most csúnya dolgot mondok, nehogy belefussunk abba, hogy valaki élőnek az adatát adjuk oda. De 90 év, hát tehát most, ahogy ugye örökszik is a társadalunk, az elég sok, több 10 000 ember van, aki 90 év fölött van. Tehát mi azt tudjuk mondani, hogy akkor még ez a 90-hez adjuk hozzá még a 30-at, akkor abban már 120 évnél tartunk, de hogyha utána néztem, megnéztem, hogy a legidősebb magyar állampolgár egy hölgy, aki nem olyan rég hunyt el, a 112 éves korában hunyt el.
0: Akkor ez a 120 se jó.
1: Mit ad Isten, egyébként volt olyan irat, ami rá is vonatkozott, nem volt semmi inkriminált, akkor is védett irat volt, az ebben az esetben 143 évig nem kutatható
0: hát
1: az az irat.
0: Az a
1: teljes török uralom időszaka, tehát hogy vannak ilyen anomáliák. Azért mondom, hogy mi ezeket nagyon figyelembe vesszük. Egyébként van egy másik mód, ha valaki úgymond tudományosan kutat. Ezt nem azt nézzük mi, hogy az illetőnek milyen diplomája van, hanem kell hozni egy tudományos állásfoglalást. Kvázi megbízás, mert adunk erre egy forma levelet, amikor egy egyetem, egy múzeum, vagy egy másik levéltár adhat ilyen állásfoglalást, hogyha valaki ír egy tudományos kutatási tervet, én ezt és ezzel is szeretném kutatni, majd beadja egy ilyen helyre, ahol megnézi a vezető, hogy azt mondja, hogy ezzel egyetértek, hogy ez egy tudományos kutatás, tehát kvázi minősíti, és nem a levéltár, nem mi minősítjük, hanem egy külső szereplő, hogy ez tudományos kutatás, akkor nincsenek ilyen korlátok. Tehát akkor tulajdonképpen mindent adhatunk.
0: Hát ő tudományos kutató.
1: Mert hogy tudományos kutató, mert hogy a tudományos kutatónak alá kell írnia, vállalnia kell, hogy ezeket az adatokat a vonatkozó jogszabályok alapján kezel és publikálja, akkor átkerül oda a felelősség. De amit mond, ez egy nagyon-nagyon érzékeny terület, tehát a munkatársunk jelentős idejét ez veszi, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy mihez lehet hozzáférni, mihez nem, mi kell hozzá, tehát ez egy nagyon összetett kérdés. De nem szeretném azt sugallni, hogy lehetetlen levéltárba kutatni, tehát
0: Éppen,
1: inkább,
0: nem.
1: inkább a fordítottja van, de valóban belefutunk.
0: Meg kell érteni a szabályokat.
1: Jó, de szerintem ma már mindenki érzékenyebb erre, tehát ezekre az adatvédelmi kérdésekre, ez már annyira az elmúlt pár évnek a terméke.
0: Így van.
1: És mondok egy másik példát, a végletről, a levéltári példát, hogy ugye mondtam, hogy mi nagyon sok adatbázist csinálunk, kirakjuk az internetre. Egyik legrégebbi adatbázisunk a népbírósági peres adatbázis, ugye a második világháború utáni felelősségre vonások. Hát ezek 1945-49-ig tartó perek, tehát már az évszámot kimondok, mert 75 évvel ezelőtt, vagy 80 évvel ezelőtti ügyek, és hát vannak olyan állampolgárok, akik beírnak nekünk, hogy ott van az ő édesapja, vagy nagyapja, ott van, hogy neki volt ilyen pere, és hogy vegyük le, mert hogy őt ez érzékeny.
0: A nyilvános hozzáférésből?
1: Igen, mert hogy úgy értelmezik az adatvédelmet, hogy az ő adatuk is, a szülőjük, nagyszülőjük, hát ilyenkor mindig elmagyarázzuk, hogy mi a helyzet, és hogy nem vesszük le, mert ez is a múlt része. Most megint mondok egy nagyon furcsa dolgot, ez egy megtörtént eset szintén, hogy nálam járt Szálasi Ferenc egyik unokaöccse, egy nagyon kiváló ember egyébként, aki hozott a Szálasi családba dokumentumokat ingyen átadni a levéltárra, és ő azt mondta volna nekem, hogy hát neki akkor a nagybátyának az adatait vegyük le, akkor ugye nyilván ez teljesen eklatáns, hogy nem lehet ilyen adatokat levenni, de föl nem merült, ez csak azt mondom, hogy meg lett volna rá a lehetősége, tehát ő részéről direkt azért is jött el hozzánk, mert látta, itt vannak a perek, akkor ő még hoz nekünk adatokat.
0: Na beszéljünk akkor erről, igazából vissza akartam tenni egy kicsit a magán szférájára, nem az életének, hanem hogy a levéltárral való magán viszonyára, mert van egy ilyen kérdés, de hátrébb vihetjük, hogy lehet-e mindent elolvasni, és mindent tudni, mert nyilván nem lehet. De így, ahogy beszél az embernek az a begyomása, hogy maga mindent tud, ami a levéltárban van, ami kizárt dolog, mert felírtam ide valami adatot, most már nem is találom, hogy hány ezer, 35 kilométer lenne, hogyha élére állítaná.
1: Most már 36 fölött vagyunk.
0: Szóval, hogy ezt nem lehet, az fizikailag képtelenség. De akkor vegyük ezt a konkrét dolgot, hogy én például nagy rendezkedés, nem csak én, emberek költözködnek, jönnek, mennek, doboz talál, hú, mi ez, nagymama, nagypapa, mit csinálják vele, unokának nem kell, hova vigyem? Hát nem rakom ki lomtalanításkor, könyvtár, levéltár. Beérkezek egy dobozzal, amiben házassági anyakönyvi kivonat, fényképek, levelek, magánlevelek, és a többik vannak, születési anyakönyvi kivonatok is akár.
1: Meg diplomák, ugye? Meg érettségi, és
0: még, ugye? Igen. De mondjuk mikortól meddig érdekli a fővárosi levéltárat az én budapesti családom esetleg?
1: Ez egy másik nagyon jó kérdés, amire rátapintott, mert régen a levéltárak alapjában véve arra voltak így ráállítva, és ez a jogszabályi feladatuk, hogy amit a hivatalok, intézmények, szervezetek termelnek, és abból mondjuk maradandó értékű, ezt így mondja a jogszabály, tehát mondjuk a történeti múlthoz kell, azt mi őrizzük meg.
0: És az én születési anyakönyvi kivonatom?
1: Hát ugye maga a születési anyakönyvi kivonat az csak a magánfélnél lehet, de az anyakönyvek azoknak a 1980-ig legalábbis egy példánya benn van a levéltárban, meg talán maga az adat.
0: Mikor
1: az
0: tört?
1: 1980-ig bezárólag van másodpéldány minden állami anyakönyvről. 1895-től.
0: Anyakönyvezés Magyarországon.
1: 1895-től van állami anyakönyvezés, előtte egyházi. 1840, most lehet, hogy megfognak a kollégák, de 40-es évektől volt, vagy 30-as évektől kötelező volt beadni egy egyházi anyakönyvi példányt is a megyei levéltárba. Ezek a fővárosi levéltárban is ezek nagy részt elpusztultak, de állami anyakönyvet az két példányba vezettek. Tehát nagyon sok egyházi anyakönyv van állami levéltárba is, az államiakból viszont mindenképpen kellett lenni egy példánynak, de csak 1980-ig bezárulva. Utána a más alapra tért át az anyakönyvezés, egyébként ez is egy komoly probléma, amire utalt, de ahogy visszatérve az alapkérdésre,
0: ezek
1: klasszikus hagyaték, amit mond, mert ugye mit teszel az ember, ezeket teszi el. Tehát elteszem a bizonyítványomat, meg kellhet bármilyen mondjuk a ingatlanomra vonatkozó adatokat, a jobb esetben a családi levelezést, tehát olyan, ami nekem fontos, ugye ezt én gyűjtöm, elteszem, és hogyha ugye akkor az illető elhalálozik, akkor még talán a gyermeke még érti, talán még minden ügyet ért, ami benne van, az unoka már kevésbé, főleg akkor, hogyha már nem volt személyes kapcsolat, tehát én unoka szinte nem is tudja, hogy kiről van szó, talán csak a családi legendáriumból, de már nincs közvetlen kapcsolata. De ilyen jellegűek ezek a hagyatékok. Régen azt mondták a levéltárakban, hogy hát ezek a nagy híres családok, az Eszterházi, Batthyányok, stb., azok milyen jó adják be a levéltárokat, be is adták az országos levéltárba többen, meg is államosítottak jó pár ilyen családi levéltárat az 50-es években. És az volt a szemlélet, hogy aki fontos ember, híres ember, értékes hagyatéka van, azt is vegyék át a levéltárak.
0: És ebben, ember?
1: Na ebbe volt egy nagyon nagy, mondjuk így nem szeretem ezt a szót, de most használjuk ezt a paradigmaváltást, így mondjuk ezelőtt 10-15 éve, hogy ahhoz, hogy mondjuk ha most Budapestről beszélünk, hogy a Budapest történetét meg tudjuk írni később, ahhoz nem elég, hogy mit gondoltak a tanácsban, vagy mit gondoltak a pártban, vagy milyen ügyeket intézett a rendőrség, bíróság, kell úgymond a másik fele, a kisember nézőpontja, ugye ez a magántörténet, mikrotörténet, ez egy történettudományban már azért évtizedek óta napirenden lévő kérdés. Ahhoz, hogy ezt tudjuk, akkor igenis fontos lehet, most mondok ilyeneket kifejezetten, mondjuk egy munkás család hagyatéka, amivel lehet, hogy nincs is diploma, mert minket nem is ez érdekel, de mondjuk van egy ilyen háztartási könyv, amiben az édesanyja fölírta, hogy aznap mennyit költött, ugye, és akkor ez megvan hetekre, hónapokra.
0: Miket főzött, adott esetben. Ezen a szinten is akár?
1: Igen, hát hiszen akkor ez alapján tudjuk azt, hogy hogyan élták.
0: Hát végül is ez az, hogy a Mohácsi vész idején mibe került egy pint bor.
1: Hát igen. Hát ott is egy kicsit a véletlen oszt, hogy mi maradt fenn a levéltári anyagban főként, de ma már most már ezt tudjuk tudatosabban alakítani, akkor ahhoz, hogy mondjuk ugye a kisember története is egy nagy egésznek a része, nem is szeretem ezt a szót, ez a kisember, mert ebből a szempontból mindenkinek a hétköznapi ember, vagy úgymond magát átlagembernek gondoló ember.
0: Korabeli polgár,
1: mostani polgár, csak mondjuk ezt az 50-es, 60-as évek Budapestjében mondjuk egy munkás környezetben.
0: Nem
1: így értették, azért direkt azért mondtam egy munkás hagyatékot, hogy tulajdonképpen mi azt mondjuk, hogy az információs érték számít. Ma már ott tartunk, hogy tényleg egy ilyen klasszikus hagyatékot is sokszor átveszünk, amivel tulajdonképpen csak mondjuk szakszervezeti tagkönyv van, meg diploma, meg esküvői fotó. Egyszerűen azért, mert ezek is elfogynak. Tehát ma már, ahogy megyünk ki abból az időszakból, hogy már az emberek nem írnak levelet postán, hogy nem adnak föl, tehát nem is írunk, csak e-mailt írunk, leszoktak az emberek arra, hogy naplót vezessenek, tehát nem is nagyon keletkeznek ilyen iratok, és tulajdonképpen érdekes lehet...
0: Ezt felhívásnak, hogy akinek van, az vigye a
1: így
0: budapesti
1: levéltár. Tehát ha valaki felmegy a
0: budapesti levéltárról beszélünk, igen, tehát fontos, Budapest... hogy a polgár, akiről munkás,
1: igen,
0: művész,
1: akiről
0: beszélünk, budapesti illetőség legyen. Vagy az anyaga Budapest.
1: Budapest Főváros Levéltárának van is egy ilyen projektje, ami a magániratok gyűjtését célozza. Valaki fölmegy a honlapunkra, elolvashat ennek kapcsán mindent, még egy telefonszám is van, hogy kit kell fölhívni, és a kollégáink ilyenkor nagyon készségesen állnak a rendelkezésre. Tehát mi nem mondunk semmire egyből azt, hogy minket ez nem érdekel. Sőt, fordítva, tehát mi szívesen megnézzük, megmondjuk. És akkor vannak különféle konstrukcióink. A másik oldalon ugye az is van, hogy van egy értékes családi anyagom, de nem akarok megválni, de azért tudom, hogy fontos lehet a levéltárnak, akkor azt is meg tudjuk csinálni, egy részletétbe is be lehet adni, ott akkor nagyon megnézzük, hogy tényleg érdekelne minket. Másrészt pedig digitálisan is tudunk szerzeményezni, tehát ma már nincs akadálya annak, hogy valamit bedigitalizáljunk, és így kerüljön a
0: levéltárba. Ez olyan, mint a Fortepán, nem? Odaadom a képet, de visszakapom,
1: így van,
0: és ott nyilvánossá válik.
1: A Fortepán azt tulajdonképpen ugyanezt csinálja a magánfotó hagyatékokkal, amiket kidobálnak, hogy a legtöbb esetben ugye ők is jellemtalanítás, meg stb.
0: De hát úgy kezdődött.
1: Hogy ráálltak arra, hogy az emberek dobálják ki a régi fotókat. Mi nagyon sok olyan családi hagyatékot kapunk, amik a jelentős része családi fotó. Ezekkel mindig az szokott lenni a kifogás, jó, nem tudjuk, hogy ki van a képen. Hát sajnos valóban sok esetben nem tudjuk, hogy ki van a képen, de ezért nem adom föl, lehet, hogy valamikor majd meg lehet tudni. Vagy magában egy tanúsító értéke lehet mondjuk egy fotónak, mert hogy a környezet, ahol készült a fotó, egy kirándulás, ugye egy családi esemény, tehát az is, annak is lehet informatív értéke.
0: Az volt a kérdésemnek egy ilyen kis kinyúló része, hogy mikortól meddig vagyok érdekes a budapesti levéltárnak, mint budapesti ember. Tehát mondjuk a Budapesten házasságkötésről szóló ilyen hatalmas, nagy, gyönyörű, cirkalmas dokumentum a 20. század elejéről, az kell-e?
1: Biztosan érdekel minket. Hiszen egyébként nagyon sok mindenkiről van más módon adatunk egyébként. Aha. Meglepődnek az emberek, tehát elég sok
0: De ez egy gyönyörű tárgy, tehát mi történik a tárgyakkal?
1: Igen,
0: mert ez mégsem egy múzeum.
1: Igen, ez egy jó kérdés, mert ha kapunk úgy hagyatékokat, hogy vannak benne tárgyak. Mondjuk most egy példát, hogy mondjuk jön egy híres embernek felállják a dokumentumgyűjteményét, és ott vannak a kitüntetései mondjuk.
0: Igen.
1: És hogy azzal mit csinálunk?
0: Hát kiváló dolgozó.
1: Hát a kiváló dolgozótól kezdve minden egyéb díj is, meg most már jönnek bajonok a 90 utáni díjak.
0: Mikortól meddig? Igen.
1: Tehát tulajdonképpen minket minden érdekel, tehát ennek nincsen ilyen időkorlát határa. Nyilván akkor van értelme, hogy hagyatékot átvennünk, akkor kvázi lezárt, ugye, tehát valakinek a módján. De nagyon sok esetben találkozunk azzal, hogy még élő személyek, mondjuk már idősebb, akár egyetemi tanár, vagy bárki más, aki úgy érzi, hogy neki van a birtokában valami fontos dolog, az megkeres minket, azokkal is meg szoktunk tudni állapodni. Mindig megkérdezzük, hogy jó, és akkor van-e valami a szüleiről, nagyszüleiről?
0: Még.
1: Ja, nincs semmi, de aztán utána hazamegy, és akkor kiderül, hogy van, és akkor innentől kezdve már megint másképp néz ki a dolog, mert fel tudunk állítani egy olyan kontextus, egy családtörténetet mögé, ami már megint más szintre emeli azt a hagyatékot.
0: Ezt így elképzelem, ez egy nagyon érzékeny helyzet, nem? Tehát akkor van ilyen beszélgető szoba, ahol csak ők vannak, és biztos meghatódnak emberek, vagy eszükbe jutnak dolgok, tehát hogy ez egy olyan szituáció, ami bizalmi kérdés, de hogy kik azok, akik, vagy egy levéltárosnak ezt is tudnia kell.
1: Van, van nekünk egy osztályunk, aki sok mindennel foglalkozik, de hozzájuk tartozik a magánirat gyűjtés, ez a negyedik főosztályunk, és ott vannak abszolút szakképzett kollégák, kolléganők főként, akik nagyon-nagyon jól kezelik ezt a kérdést, tehát már ők nagyon-nagyon tudják, hogy milyen kérdéseket kell feltenni, empátiával fordulni mindenki iránt. Ugye már mindenféle ügyfelünk van idézőjelben, a tényleg az egyszerű munkásembertől kezdve az
0: egyetemi magukat ismerik, professzor. Tehát nem kell itt nekünk, szóval nem kell azzal magukat.
1: Minden reklámnak örülünk ebből a szempontból, mert azért mondom, még egyszer nagyon fontos, hogy ezeket a hagyatékokat ne dobjuk ki, sokan azt gondolják, hogy ez nem értékes. Tehát ugye van olyanokat is kaptunk, hogy mondjuk egy levelezés, mert hogy az egyik munkás levezik a másik munkásra, mondjuk a jövendőbeliével, vagy a... Tehát, hogy hát ez kit érdekel, mondja egy átlag ember, mert ugye azt gondolja, hogy csak a eszterháziak érdekesek, de minket ez érdekel, viszont ugye nem mindenki történik szerencsére ebben az országban, ezért nem mindenki tudhatja azt, hogy minek van ilyen tanúsító értéke, informatív értéke, tehát nagyon tényleg oda kéne figyelni, hogy inkább ezeket ne dobjuk ki, hanem próbáljuk felajánlani a levéltárnak, és akkor megnézzük, hogy mit tudunk tenni, mi inkább átveszünk mindent, mint hogy sem.
0: Ez a magán embereknek szóló felhívás tulajdonképpen, igen, hogy akkor igen. Így közös gyűjteményen ez a történelmünknek. Ez nagyon, tehát egyrészt az ember így egy átláthatatlan tudást képzel maga elé, de közben a saját kicsi kis tudása mégiscsak része ennek a nagy egésznek. Igen. És akkor ott ülnek a szakemberek, akiknek ez a szenvedélyük, hogy ezzel foglalkozzon. És akkor van olyan része is a levéltárnak, jelesül a Budapest főváros levéltárnak, ami nem a magán szféra, hanem tudományos, és publikáció, és közlemények, és könyveket adnak, és stb. Ami engem őszintén szóval meglepett, mert azt gondoltam, hogy azt egy könyvkiadónak kell csinálnia, és ehhez képest Budapest Főváros Levéltárának könyvei jelennek meg. Most itt csak egyen egy
1: köszönöm
0: kicsit.
1: Szépen. Most már igazából úgy is működünk, mint egy tudományos könyvkiadó. Egyébként a levéltár már azért 70-es évektől kezdve adott ki munkákat. Egyébként a hazai levéltárakra ez általában jellemző volt, de múzeumokra is, vagy könyvtárakra is már 70-es évektől, hogy az évente egy-két kiadványt, volt egy évkönyvük,
0: saját évkönyvük,
1: de egy-egy komolyabb munkát is megjelentettek. Ott is felmerült a kérdés, hogy mi lenne ez a mi dolgunk. Egyébként a levéltári törvény alapján feladatunk tudományos munkavégzés és publikálás, tehát van egy törvényi feladatunk.
0: Amikor itt van ez az internetes publikálás, akkor miért kell kinyomtatni?
1: Igen, hát jó, én még a régi világban jövök ebből a szempontból, tehát hogy én azért nagyon bibliofil vagyok, de szerintem nagyon sokan, még fiatalok is. Azért álltunk rá arra, hogy ráadásul olyan könyveket is próbálunk csinálni, nagyon tudományos munkákat is adunk ki, de olyat is, ami mondjuk így inkább a népszerűsítő irány felé megy, tavaly jelent meg a Bor mindenkor, a budai bortermelésre szóló kiadványunk, vagy a budapesti közpark építészetről szóló kötetünk, azt két hónap alatt eladtuk az összes példányt könyvkereskedő. Hát ezek jó témák is voltak, de hogyha a Kós Károlyról beszélek, vagy Ybl Miklós építészetéről, ezek mind közkedvelt témák, nagyon sok anyagunk van rá, nagyon kiváló szerzőink vannak, ezekből szép munkákat, jó munkákat, tehát szakmailag jó munkákat lehet kiadni olyan megfelelő köntösbe, és azt gondolom, hogy erre van egy társadalmi igény, a másik oldalt pedig azt kell hozzátennünk, hogy ma Magyarországon eléggé haldoklik a tudományos könyvkiadás. Tehát mindig régen az Akadémia Kiadó, vagy volt a Balasi, meg a Osiris, tehát ez most nagyon-nagyon visszaesett. Most leginkább az Akadémia Intézet jogutódja, hogy most nem is tudom, hogy hívják ők sem maguk, nem tudom, tehát ők adják ki a legtöbb tudományos könyvet, és akkor ebben a részben mi tulajdonképpen bőven beleférünk, hogy mondjuk Budapest történetehez kapcsolódóan tudományos munkákat adjunk ki. Vannak azért partnereink, mert ugye ott van a BTM-nek is, van a kiadványa, a Városháza kiadó, egyébként mi nem
0: riválisai vagyunk. Budapesti Történeti Múzeum.
1: Igen, bocsánat, Budapesti Történeti Múzeum, meg a Városháza kiadó, ami a Szabó Ervin könyvtárhoz tartozik. Tehát mi nem riválisai vagyunk egymásnak, sokszor egyeztetjük is, hogy ki mivel foglalkozik. Mi azon dolgozunk itt közösen, hogyha az ember bemegy a könyvesboltba, akkor kapjon értékes, szakmailag hiteles, jó kiállítású könyveket Budapest történetéről, és mi ezt szeretnénk hosszú távon is folytatni. És ugye most van egy nagy tervünk, nem tudom, hogy erről beszéltünk-e. Hogy ugye most a Budapest 150 keretében ugye sok mindent csinálunk, de az egyik legfontosabb ezen a területen, hogy szeretnénk a Budapestnek az új várostörténeti monográfiáját megjelentetni, Az előző, az a századik évfordulóra készült el, a 70-es években 5 vaskos kötet, nem is jutottak a végére. Nem, tehát az a kortudományos szintjén az egy kiváló munka volt, csak azóta eltelt 50 év.
0: És mindent lehet előrökezni.
1: A történelemnek van egy ilyen, legalábbis a történeti írásnak van egy ilyen tulajdonsága, hogy bizonyos dolgokat mindig újra kell írnunk.
0: Mint a fájlok.
1: Igen, mindig újra kell írnunk, de hát Budapesten ugye számos új régészeti újdonság került elő, fejlődik a történettudomány, már társadalomtörténet, gazdaságtörténetnek olyan eredményei vannak, amik nyilván 50 évvel ezelőtt nem voltak.
0: Meg hát megváltozott az államigazgatás.
1: Megváltozott sok minden, meg hát azóta ugye ez a kötetanyag 1945-ig terjedt, most meg ugye szeretnénk elmenni a 2010-es évek elejéig, és szeretnénk egy olyan kötetet kiadni, ami igazából 3 kötet lesz, egynek indul, de most végül is. Amiatt, mert hogy nagyon sok illusztrációt akarunk beletenni, tehát hogy ez látványos legyen meg térkép, akkor rájöttünk, hogy a végén 3 kötet lesz, hogy

0: futhatunk
1: után. Egy mindenképpen, de kettő mindenképpen jövőre meg fog jelenni. A
2: hányan dolgoznak ezen?
1: Hát azt előre kell bocsájtani, az direkt úgy terveztük, hogy nem a levéltár munkatársai írják, mert nekem van bőven több mint 20 PhD-ben rendelkező munkatársam van, de mi vagyunk azok, akik szervezzük, szerkesztjük a kötetet. Nagyrészt külsősökkel dolgozunk, de mondjuk ezek között ott van a Történeti Múzeumnak a munkatársai, a Történettudományi Intézet az ELTE munkatársai, tehát ez egy nagy vállalkozás, tehát ne gondolja senki úgy, hogy majd a fővárosi levéltár munkatársai megírják úgy Budapest történetét, ahogy ők gondolják, hanem ez egy komoly tudományos együttműködés eredménye, amit a koordinál is fog a végén megjelentetni.
0: És akkor mikor fogunk erről beszélni, mondjon egy évszámot?
1: Hát, jövő ilyenkor üljünk le, és akkor legalább
0: jó,
1: két kötetről
0: 2024 decemberig.
1: Biztos.
0: Na most egy utolsó telefon, ez az utolsó percei a műsornak, és annyi mindenről nem beszéltünk. Igen, szervusz, hallgató, adásban vagy.
3: Sziasztok, a Netszes.
0: Szia, Netszes, gyorsan legyél, mert...
3: Igen, három percünk van. Előttem van egy kis fehér papírjegyzeteltem. Szeretném felolvasni nektek az én konklúzióimat.
0: Jó, köszönjük.
3: Igen, papírus, szövet, birkabőr, pergament, mágnes szalag, mikrofilm, fekete-fehér, 16 mm, 35 mm, digitális archiválás. 5-bit byte, 1010 para. Kodak Fujitsu BASF, utána elektronikus állomány mentés mikrofilmre, mikrofilm rulez. Ha újra, ja itt még egy, magán és tudományos kutatások, publikációk. És a végén, hogyha újra életet érdemlek, akár egy másik univerzumban, lehet, hogy levéltáros leszek, frakban, fehér kesztyűben. Szevasztok, hely!
0: Szevasz, Netszes, köszönjük szépen! Már érdemes volt, nem? Egy új kollega itt formálódik ott, egy rádióműsor hatására. Tényleg be kell fejeznünk egy-két perc múlva, de és nem is tudom itt a jegyzetemet nézni, mi mindenről nem beszéltünk, de aki nagyon magával tudott, mint Netszes, és a beszélgetésünk, az megtalálja. Most nem azt, be lehet írni a keresőbe az, hogy Budapest főváros levéltár, vagy az, hogy BLF, de azt szok jön, BLF, de azt szok jön, hogy BP Archív. Tehát, hogy a nemzetközi neve alapján kell a honlapot keresni, és ott aztán tényleg minden ott van. Nem beszéltünk építészetről, zenéről, az időgépet épp csak érintettük, kiadványokról, hagyatékokról, most frissen bekerült, ezt tudom, mert az előzetes beszélgetésünkben mondta, hogy Vajda Mihály filozófus hagyaték, amíg életében.
1: A Heller anyag mellé.
0: A Heller anyag mellé, mert a budapesti iskola a budapesti levéltárban lesz tanulmányozható, tehát, hogy itt bőven van, nekem itt minden szentnek maga felé hajlik a keze. Két héttel ezelőtt a Budapest hangtérképről beszélgettünk itt, amit a Momén készítettek el a fiatal zeneszerző és művészjelöltek, az is bekerülhet? Az egy számítógépes installáció.
1: Így van, nagyon jó, hogy mondja. Most mondok ennek egy, ha megkeresnek,
0: egy
1: megoldjuk.
0: Igen?
1: Csináltatok
0: neki helyet éppen.
1: Akkor keressenek meg minket, szívesen, hogy csak egy párhuzamat mondjak, hogy az Óbudai Egyetemen a Iblisek terveznek 3D-s történeti épületeket, az egy külön alkotás, igen. És ezt is most vesszük át, archiváljuk, mint új digitális alkotás.
0: Innen is üzenünk Sinkó Borinak, hogy megvan a hely. Ez nagyon szuper. Itt hallgattuk egyébként, hogyha van kedve, akkor vissza tudja hallgatni a műsorunkat két héttel ezelőttről.
1: Köszönöm szépen,
0: és ezzel ér véget a szép kilátó fogadó Kenyeres Istvánnal és a Budapest Főváros levéltárának. Köszönöm szépen. Akinek tehát dobozban otthon úgy gondolja, hogy családi hagyatéka van és helyet keres neki, az is ott a Teve utcában lesz. Ez a hely, ahol meg lehet nézni. Köszönöm, hogy itt volt. Biciklire fel, én a metró, Misi vonat. Köszönjük, szervusztok, ez volt a szép kilátó fogadó.